0: 听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。听众朋友，今日的音乐节目就到这里，现在同你告别，下次节目再会。
1: Bár sín tóhur mörda, zú núli nengir tú, djú sún tóhur mörda.